Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

csak eszedben, mikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss csak eszedbe, mikor diderekbe kúszik az ő

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolt a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időre számíthatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Ráthangolva. All right, crew.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Elindulom hátul, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem, és azt képzelem,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri autógyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmendi és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Mi Hazánk mozgalom Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Változékony időre számíthatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy néz, néz, nézd, s nem fér már semmi közénk a kezem s kezed közé.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végeznék el. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. Az Alessandrovári Delta vágányt szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavarje Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarósdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűrről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Medl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket, a jéger működése ellen a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában. derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegség Megelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban, a Wrexham ellen játsza.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágány zár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágány zár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a gyesebb. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a Büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neste gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába bújt

0: Zsödmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végeznék el. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. Azzal a Szentiváni Delta vágány szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavarje Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarósdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta a Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenenbent Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban, a Wrexham ellen játsza.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágányzár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágányzár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a GYESAV. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a Büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neszté gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az Ina Horváth és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: tiltották. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végeznék el. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. Azzal a Szentiváni Delta vágányt szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavarje Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarósdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta a Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegség Megelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban, a Wrexham ellen játsza.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágány zár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágány zár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a gyesebb. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a Büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neste gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végeznék el. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. A Zalaszentiváni Delta vágány szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavária Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarósdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűrről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegség Megelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban, a Wrexham ellen játsza.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágány zár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágányzár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a gyesebb. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a Büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neszté gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, többtestű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma már nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos, délután már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27-33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. A sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo. Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végeznék el. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. Azzal a Szentiváni Delta vágányt szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavarje Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarusdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített, játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket, a jéger működése ellen a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
4: Sporthírek.
5: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban a Wrexham ellen játsza.
4: Időjárás jelentés.
5: Kedden napos, gomoly felős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
6: Ebben az órában is

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rá.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágány zár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágány zár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a GYESAV. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a Büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neszté gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét, a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakós bolcs.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ézes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végezni kell. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. Azzal a Szentiváni Delta vágányt szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavarje Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarósdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Medl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket, a jéger működése ellen a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
4: Sporthírek.
5: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban a Wrexham ellen játsza.
4: Időjárás jelentés.
5: Kedden napos, gomolyfelős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szolgál.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesört. Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágányzár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágányzár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a gyesebb. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a Büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neste gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Kör.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végeznék el. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. Azzal a Szentiváni Delta vágányt szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavarje Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarósdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűrről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta a Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenenbent Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban, a Wrexham ellen játsza.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A valóságtól messze jártam. Démonokkal szócsatáztam.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágány zár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágány zár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a GYESAV. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neszté gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az Ina Horváth és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végezni kell. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. Azzal a Szentiváni Delta vágányt szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavarje Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarósdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűrről készített felvételeket. Az Őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta a Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenenbent Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban, a Wrexham ellen játsza.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágány zár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágány zár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szent-Gotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a GYESAV. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határátlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neste gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szent-Gotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szent-Gotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szent-Gotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az Ina Horváth és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét, a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Ma arról szólunk. 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori VP Parás színpad által előadott darabhoz nyúltak újra hozzá. A V-Pass társulat színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepet. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma Gergye Rezső rendezővel. A darabot augusztusban mutatják be. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.

0: Játékszínházról szólunk, 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parázs színpad által előadott darabhoz nyúltak újra hozzá. A Vépasz társulat színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepet. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma Gergye Rezső rendezővel. A darabot augusztusban mutatják be.
1: Gergye Rezsővel beszéltünk meg ismét egy interjút. Valami történés mindig van a Vépasz körül is. Most egy, azt hiszem, hogy rendkívülinek mondható esemény, darab készül. Miért mondhatom ezt?
2: Azért, mert 1986. júliusában, tehát 40 évvel ezelőtt az akkori Vépi Parázs színpad részt vett Kazincbarcikán a Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon, ami akkoriban és azóta is a legnagyobb nemzetközi színjátszó találkozó az országban, Svajda György Himnusz című komédiájával. Aztán az elmúlt évek történései a Színházi Olimpia kapcsán, amikor összegyűltek a régi színjátszók, aztán megalakult a Vépasz csoport, és akkor felmerült már a régi szereplőkben, akik közül többen játszottak is, és játszanak a mostani csapatban is, hogy hát ezt elő lehetne venni egyszer ezt a Himnusz című darabot. És hát akkor a dolog most nyáron, amikor az egész táv úgymond szabadságra vonult, akkor a két főszereplő a Himnuszból, a Lakatos Gabi és a Cuppon Zsolt, azok azt mondták, hogy na akkor nézzük meg konkrétabban ezt a dolgot is, mert csináljunk valami kis próbát, aztán meglátjuk, hogy ebből lehetne valamit kihozni. És akkor június elején többször leültünk, dolgoztunk hosszú napokon keresztül, aztán eldöntöttük, hogy hát ezt meg lehet csinálni, ezt a darabot, úgyhogy Svajda György himnuszán dolgozunk most is intenzíven, és augusztus végén, de már ki is tűztük a bemutató időpontját. Úgyhogy a dolog az így néz ki. Rendkívül izgalmas nyilván, hogy 40 év után hogy jönnek elő a szereplőkből, rendezőkből, résztvevőkből az emlékek, és hogy szűrjük át ezt a 40 évet magunkon, mai világon, úgy, hogy aztán ennek a mai kor számára legyen mondani valója. Hát reméljük, hogy azon dolgozunk, hogy ez sikerüljön, és hogy legyen töltet, amit haza tudnak vinni az emberek.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja Gergy Erezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúltak újra hozzá. A Vépasz társulat színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepet. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma Gergy Erezső rendezővel. A darabot augusztusban mutatják be.
2: 40 évvel ezelőtt miért volt érdekes, aktuális megcsinálni ezt a darabot, és miért maradhatott 40 év után is friss, megcsinálható, előadható?
3: Nagyon röviden az esszenciál dolognak, hogy egy család akkori hétköznapjait mutatja be, férj és feleség nyüglődését, nehéz életét, illetve azt, hogy ezekhez hogyan viszonyul a mikrokörnyezet és a nagyobb környezet. Hogy az, amit a hatóság segítségnek hisz, és kimegy a családhoz, és segíteni akar a családon, az tulajdonképpen pont az ellenkező irányba tereli. És ez azért érdekes ma 40 év múlva is, mert közben a próbákon jöttünk rá, hogy szinte majdnem aktuálisabb a darab, mint 40 évvel ezelőtt, mivel hogy nevezetesen sokkal inkább sarkosabban gondolkodtunk ma emberek a szomszédról, a munkatársról, és csak bizonyos projektszerű, kockaszerű keretekben tudunk gondolkodni, amikor segítségre van szüksége mondjuk egy alkoholista házaspárnak, vagy az ők a gyerekeiknek, és akkor csak úgy tudom gondolkodni, hogy valami hivatalszerűen, hogy szólunk a hatóságnak, a hatóság majd eljár, ahelyett, hogy úgy gondolkodnánk, hogy lehet, hogy egy jó szomszédi szóval is tudnánk segíteni adott esetben, vagy többet tudnánk segíteni. És mivel manapság sokkal inkább igaz az, hogy elmagányosodás felé tart a társadalom és a civilizáció, ezért lehet izgalmas megint ez a Svajda darab, ahol komikus jelenetek is zajlanak természetesen, de aztán a nevetés az arcunkra fagy szereplőként és nézőként is, mert hát szomorú a történet, és azt arra akar rávilágítani, hogy ne csak úgymond akkor gondolkodjunk valamiféle segítségben a másik embertársunk iránt, amikor már teljesen padló van, hanem próbáljuk meg ezt egy kicsit előbb, akkor tudunk nagyon sokat segíteni.
2: Érdekes, az embernek eszébe jut, hogy az igazi tehetséges alkotók, legyen az író, költő vagy színházcsináló, az idő a mércéje, hogyha az időtlenségben is tud szólni, ott van a tehetség, ott van az igazi érték, ami meg elhullik, mert már 3 év múlva nem tud aktuális lenni, annak meg úgy sincs keresni valója.
3: Nagyon jó, amit mondasz, tehát hogy ezen. Tehát tulajdonképpen azt is el kell döntenünk ugye az első próbákon, hogy van-e ennek, tehát hogy szabad-e, van-e értelme, és akkor egyértelművé vált, és egyre inkább ez erősödött bennünk teljesen, és ez fokozódik, hogy igen, sőt, mondom, úgy látjuk, hogy még aktuálisabb, mint 40 évvel ezelőtt, épp az említett viszonyunk, a másik embertársunkhoz való viszonyváltozása folytán, hogy sokkal inkább elszeparáltabban élünk, annak ellenére, hogy minden nyitott a világban, és mégis, tehát azzal együtt, hogy azon is sokat kellett gondolkodni, hogy olyan szófordulatok, amelyek 40 évvel ezelőtt mondtak dolgokat, azok manapság egy fiatal nemzedéknek már másképpen szólnak, meg mondok egy példát, beszél nem tudom én a darabban a házaspár keravilokról. Na mostan az, hogy keravil a mai ember számára ugye nem sokat mond, vagy több ilyen dolog is van. Na most ezek helyett sokat gondolkodtunk, hogy mondjunk-e plázát, vagy egy szocialista brigád helyett kell-e munkahelyi kollektívát mondani. Aztán amellett döntöttünk, hogy nem, minden mehet ugyanúgy. Ugyanúgy, tehát az a 40 évvel ezelőtti állapot, hogyha valaki veszi ma, akkor azt mindenféle erőltetés nélkül a néző azt át fogja maga mai valóságára fordítani. Tehát ért fogja a dolgot.

0: Gerdje Rezső, a Vasvári Játékszín Egyesület tagja a vendégünk, akivel Svajda György himnusz című darabjáról beszélgetek. Először 40 évvel ezelőtt mutatták be a darabot a rendezésében. Most, 4 évtizeddel később, ugyanazokkal a főszereplőkkel augusztusban ismét bemutatják.
1: Igen, és tulajdonképpen ennek is lehet üzenete, hogy nincs semmi új a nap alatt. A problémák most is ugyanazok nagyon sok esetben, mint voltak, szóval, hogy ezek a megmaradó kifejezések is kicsit ezt üzenik, hogy ugyanúgy dolga most is az embernek a közösséggel, önmagával, a jövővel.
2: Így van. És hát ugye a darabban a nehezen élő házaspár, a gyerekeikkel kiinduló házaspár, ahol nyilvánvalóan megjelenik az alkohol is, de nem ez a főszereplő, de alapvetően a dolog lényege az, hogy amit segítségnek gondolunk sokszor, idézőjelben téve ezt a szót, és ez is hallhangzik többször a darabban, hogy Úristen, csak ne segítsenek, mert akkor attól rosszabb lesz, mondja az Aranka nevű feleség. Tehát, hogy van, amikor akkor tudunk segíteni, hogyha képesek vagyunk a másik élethelyzetében egy kicsit előbbre gondolkodni, nem pedig csak. Tehát a klasszikus példára az, hogy a manapság is egy hatóság, egy rendőrség akkor tud általában csak intézkedni, hogyha már a végső stádiumban vannak a dolgok egy családban, egy szomszédságban, holott éppen ezt kellene megelőznünk, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe egy közösség, egy család, hogy erre sor kerüljön.
1: Ez két szereplős darab, vagy a V-PASZ tagjai is részt vesznek benne?
2: Hát a stáb minket fele az intenzíven részt vesz le, segítőként, szereplőként, technikusként, de alapvetően két főszereplőre épül, és a régi 40 évvel ezelőtti darabból elhagytunk egy nagy jelenetet, amiben 9-en voltak összesen, és ezt összehoztuk úgy, hogy mostan konkrétan szereplő az a két főszereplőn kívül még két másik, egy hatósági gyámhivatali előadó és egy szomszédasszony az, aki megjelenik a darabban. Tehát négy szereplős, de két főszereplőre épülve, Cupon Zsoltra és Rakatos Gaburra, akik játszották ezelőtt 40 évvel is a darabot. Tehát nyilvánvalóan ez az ő számukra is egy egészen izgalmas dolog, hogy történik ez 40 év múlva, és hogy jönnek azok a dolgok, és egy dolgot mondok csak, hogy a csendek, amikkel sokat küzdöttünk ezzel 40 évvel, most a lehető legtermészetesebb módon jelennek meg, amikor beszélget egymással éjszaka a himnusz éneklése előtt a házaspár, ami egy szeansz, az minden éjszaka, miután hazajön a férje és felébreszti az egész családot, és akkor együtt éneklik a himnuszt. És amikor zajlik a házaspár beszélgetése, akkor sokszor csendek vannak, amik egyik válaszol a másikra, és ezeknek a csendeknek a kibontása most azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal természetesebb módon jött össze a próbákon, mint 40 évvel ezelőtt. Akkor inkább rendezői instrukciók kellettek, most ez szinte természetes módon jött a szereplőkből, hogy tudják azt, hogy mikor kell nagyon-nagyon hosszú, mikor kell rövidebb, és mikor kell kicsit megtörni a csendet egy mozdulattal, sokkal inkább élnek ezek az apró mikro feszültségek.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parázs színpad által előadott darabhoz nyúltak újra hozzá. A V-Pass társulat színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepet. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma Gergye Rezső rendezővel. A darabot augusztusban mutatják be.
2: Beszéljünk arról, hogy 40 évvel ezelőtt az akkori színjátszó csapatot hogy tudnád jellemezni, hogy alakult annak idején meg, mi jellemezte őket, és a mostani csapatot is egy kicsit beszéljünk róla, hogy tanulnak ők is ebből a 40 éves darabból, pozitív-e a hozzáállásuk?
3: Nyilvánvaló, ezt így most csak nagyon-nagyon hosszan tudnék erre válaszolni, de könnyebb volt 40 évvel ezelőtt összehozni 8-10 embert, sokkal egyszerűbb és természetes módon működött, amit ma logisztikának nevezünk, és már mindenki érti ezt a szót. Tehát ott volt 8-10 színjátszás iránt érdeklődő ember, és akkor azok összejöttek, és elég volt ezt egyszer koordinálni gyakorlatilag, és működött a dolog, hogy folyamatosan dolgozzanak. Manapság már maga a szervezési folyamat is egy hosszú, tehát az, hogy 2024, sőt, 2023-ban elkezdődött tulajdonképpen a mai V-Passnak a szervezése, és aztán 2 év után indult el a munka, ugye 2025. januárjában indult el a konkrét munka. Ma is megvan az emberekben az ilyenfajta tevékenység és minden másfajta iránti tevékenység iránti szándék, elkötelezettség, csak egyszerűen annyi mindenfelé ágazik el mindenki élete a hétköznapok folytán, hogy összehozni 8-10-12 embert, az manapság az szinte egy külön feladat, hogy arra csoport egy ilyen csoport életében. Tehát hál' Isten, most a V-Pass úgy működik, hogy valóban én és a Georgia rendezésre tudunk koncentrálni, mert ezek a logisztikai feladatok, az előadások szervezése, összehozása az egyre inkább ráhárul a csoport egyéb vezető tagjaira. Tehát, de mondom, a szándék az ma is erős, és hogy a kérdésre is rátérjek, hogy hat-e 40 éve ezelőtti állapot a maira, a csoport minden tagja az magáinak érzi ezt a darabot is, tehát hogy örül annak, hogy ez mostan láthatja, és hogy a régiek megvillannak ebbe a dologban. Tehát azt gondolom, hogy erősíti az egész csoport kohéziót ez a darab bemutatója, és hát nyilvánvaló az, hogy most már van egy bemutatott darab, aztán dolgozunk egy másikon, aztán közben itt ez a himnusz, tehát egyre több darabban is részes a csoport minden tagja. Így módon ez egyre inkább erősebb lesz a szakmai színvonala is a csoportnak, az egyének fejlődése is egyre látványosabb, tehát így épül szépen, és ilyen értelemben ez a 40 év ez nem nosztalgiáról szól, hanem arról, hogy tud 40 évvel ezelőtti közösségi lét az erősítő módon hatni a mai állapotokra, anélkül, hogy az emlékezésbe elve.

0: Gergyerezső, a Vasvári Játékszín Egyesület tagja vendégünk, akivel Svajda György himnusz című darabjáról beszélgetek. Először 40 évvel ezelőtt mutatták be a darabot a rendezésében. Most, 4 évtizeddel később, ugyanazokkal a főszereplőkkel augusztusban ismét bemutatják.
1: Úgy tudom, hogy itt a héten intenzív próbanapot terveztek, és aztán mondtad, hogy augusztusban lesz a bemutató, ennek a pontos idejét látni, vagy ez később dől el?
2: Igen, most héten intenzív hosszú próbák lesznek a két nap folyamán, és kicsúsztuk az időpontot, és úgy tudom, hogy már a plakátot is elkészített a társaság, ahol az is egy érdekesség, hogy a régi, abban megállapodtunk, hogy a régi 40 évvel ezelőtti Hatós Csaba festőművész által készített plakátnak az alapja lesz felhasználva az új előadáshoz is, tehát ez is egy újabb olyan szál, ami erősíti ezt a közösségi együttműködést, tehát hogy a 40 évvel ezelőtti plakátkészítőnek a munkája megjelenik, és ő is nagyon örült ennek, és mondta, hogy persze használjuk. A dátuma pedig ennek az előadásnak augusztus 28-a péntek 19 óra. Vép. Mivel ődési ház, és hát nagy izgalommal, szeretettel várja a Vépaszt csoport erre az előadásra. Vépieket és a Vépen túliakat is.
1: De ha már tényleg itt nyárról van szó, van nektek a másik nagyon fontos társulatotok, a Vasvári Játékszín Egyesület. Az Egyesületnél mi újság van? Úgy tudom, sok a fellépés nyáron.
2: Igen, hát az hál' Isten annyi van, hogy tulajdonképpen nem is tudunk mindent elfogadni, úgyhogy a nyár az 2-3 hetenként általában vannak előadások. A július hónapban, itt az elmúlt napokban jártunk Zala megyében, Zalai Gombírozó több napos kis településekre kiterjedő fesztiválra, Turbuj Lilla írókritikus falujában, ő volt a szervezője ennek, aztán Hegyház Szent Jakabon egész estés színházi előadásunk volt, és hát tovább megyünk, Temenes Magasiban, Nemes Bődre, Nagykölkedre, tehát sok előadás van nyáron, és az is egy érdekes, vagy talán nem érdekes, hanem egyszerűen normális következtetésünk, hogy azt látjuk, hogy egyre inkább a kisebb tömegeket, kisebb létszámot vonzó rendezvények lesznek a jövőben a meghatározóbbak, mint sem a több ezres fesztiválok. Tehát ezt látjuk, ahogy járkálunk elünk a megyével, megyén kívül, hogy erősödnek az olyan jellegűek, ami volt régen a Golgelogú is nagymáfán, tehát hogy találkozunk, leülünk az árokpartra, beszélgetünk, az egész rendezvény közössége átfogható, szinte arcra már néhány óra után mindenki látja a másikat, tehát ezért szeretjük ezeket a kis közösségekben zajló előadásokat.

0: Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín Egyesület tagja a vendégünk, akivel most a civil szervezet nyári programjait listázzuk.
1: És próbáljuk a közönséget is egyre jobban bevonni, visszatérve az előadásainkra. Tehát az előadás kezdete előtt, ahogy jönnek a nézők, ilyen kis szórólapokat osztogatunk, és ez a helyre lefordított kérdéseket tartalmaz, hogy megszólítjuk a szórólapokon, most például a hegyhátszántjakabon, hogy kedves hegyhátszántjakabiak, üdvözöljük önöket, örülünk, hogy itt vannak, és akkor megkérdezzük, hogy hogy értesült az előadásról, szomszédja szólt-e, vagy interneten tudta ezt meg, látott-e már bennünket, szívesen jönne egy többi előadásunkra, a tetszése az előadás után az, hogy fejezi ki, tehát nagyon tetszett, vagy kevésbé, vagy színházi minden gondolta, vagy akár pénzt is szán erre, és szívesen adakozik. És a nézők ezt nagyon szeretik, mert akkor egymástól ugye tollat is kell kérni, meg rá kell írni az e-mail címét is, hogyha azt akarja, hogy kapjon tőlünk levelet. Tehát ezzel már oldódik az előadás előtti feszültség is, tehát nem csak leül a süket csöndben a néző, hanem leül, már a szomszédja megszólítja, hogy miért nem kapott papírt, akkor oda jönnek hozzánk, kérnek tőlünk papírt, ceruzát, és elkezdenek dolgozni, ami aztán a végén, amikor végén az előadásnak a taps után, akkor jönnek hozzánk, odaadják a papírt, beteszik az üvegbe a kis jelképes adományt, hogy akinek nagyon tetszett, akkor az nem tudom, 100 forintot tesz be, akinek kevésbé az 50-et, akinek meg csak éppen hagy alig az 20-at, tehát ezek ilyen jel-

0: mesélte, hogy az ő falujukban is mondta, hogy ott melyik utca, melyik háznak a végén, ottan, ott jöttek oda erdélyek, aztán a szomszédjuk meg egy holland házaspár volt, és aztán ebből kavarodás lett, mert hogy a kakas állandó kukorékot, és a többi. Hossza-hossza mesélte el, mint egy órában a kakas történetet. Minden faluban van olyan kakas történet, ami megfogja az embereket. És a komédiák, a Hanszak komédiák, hát azok meg szintén, ugye hiába 500 évvel ezelőtt íródtak, de mindegyik olyasmiről szól, ami a ma emberét is megérinti, pedig hát 500 évvel ezelőtt íródott.
1: Igen, pont akartam mondani, hogy a Hans Sachs komédiák aratnak látszik, hogy nagyon szeretik a nézők, ti meg így is emlékeztek erre a szerzőre.
0: Rendkívül módon népszerűek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy már valóban most ilyen kis specialisták leszünk a Hans Sachs komédiákban. Vannak már olyanok is, hogy ilyen kis szólókat, tehát nem tudom én, írt a farsangról mondjuk Hans Sachs, vagy a Szent Péternek a sétájáról a falu határában, amikor találkozott egy fiatal legénnyel, és akkor egyszemélyes komédiák, nem több, mint 3-4 perc, ezekből is már van 2-3-4 fiat, akik ezeket már tanulja, van, amik már meg is jelentek előadásokban, és ezek tovább bővülnek, és hát amára megyünk, ezre biztatjuk is, főleg olyan helyeket, ahol fiatal csoport van, például a jákfaiakat, a rábagyarmatiakat, hogy tanuljanak Hans Sachs komédiákat, és hát ugye a komédia sok találkozó, és hát nem véletlen, hogy az a neve neki, mert hát a komédiák azért az sokkal többről szólnak, mint hogy csak nevetünk.
1: Köszönöm szépen Gergye Rezsőnek ezt a bepillantást a nyári munkába, a nyári előadásokba, akkor sok sikert ehhez a darabhoz, és kíváncsiak leszünk majd a közbeni és az előadás utáni fejleményekre is.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Készül a jubileumi karneváli mozaik. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Gyesev is érintett a Baross Gábor tervben. Átfogó nyugat-magyarországi vasútfejlesztési programot is tartalmaz a nemrég bemutatott Baross Gábor terv. A Székesfehérvár-Celdömölk-Szombathely vonal teljes felújítását a Gyesevvel közösen végeznék el. A szakaszon új elővárosi vonatokat is indítanának. A projekt közleményéből kiderül az is, hogy a Szombathely-Kőszeg vonal villamosítására új tendert kell kiírni. Szakértők szerint erre azért van szükség, mivel a korábbi jelentkezések túl drágának bizonyultak. A Zalaszentiváni Delta vágány szintén átépítik, ez Szombathely és Zalaegerszeg közvetlen kapcsolatát teszi majd lehetővé a jövőben. Megkezdődött a közös munka a Szavária Történelmi Karnevál 25. évfordulójára tervezett jubileumi mozaikon. A 72 négyzetméteres szombathelyi alkotás elkészítésében bárki részt vehet a történelmi témaparkban, sőt, jelképes összegért mozaik darabokat is örökbe lehet fogadni. A különleges közösségi mű várhatóan október végére készül el, tudta meg a Szombathelyi Televízió. Kutatóballon emelkedett az Őrség fölé. Különleges kísérlettel zárult az Őri Magyarorsdi Amatőr Csillagásztábor. A résztvevők egy héliummal töltött stratoszférikus ballont indítottak, amely 30 km fölé emelkedett. A szerkezet a Föld görbületéről és a világűről készített felvételeket. Az őrségi táborban saját építésű rádiótávcsővel ugyancsak sikeres méréseket végeztek. A programra az ország több pontjáról és külföldről is érkeztek érdeklődők, számolt be róla a zaol.hu. Újdonságokkal készülnek a kőszegi ostromnapokra. Több különleges programmal is készülnek a szervezők az idei kőszegi ostromnapokra. Közleményük szerint a hagyományos történelmi események mellett jó néhány újdonságot is felfedezhetnek a látogatók augusztus elején. Az ostromnapok alatt kiállítás nyílik a Jurisics várban, a gyerekeket bővített játszó és foglalkoztató terület várja, a vasútállomás és a belváros között pedig fél óránként kis vonat is közlekedik. Szenement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szenement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököket, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Vona Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma. A további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Sporthírek.
1: Szoboszlai Dominik gólt és gólpasszt jegyzett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool amerikai túrájának első felkészülési mérkőzésén. Az együttes Nashville-ben az ugyancsak a Premier League-ben érdekelt Sunderland ellen lépett pályára, a magyar futballista és honfitársa Kerkez Miklós a szünetben csereként állt be. A Liverpool következő meccsét szerdán a New York-i Yankee stadionban, a Wrexham ellen játsza.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomolyfelős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vágány zár lesz a Gotthárdi vasútvonalon. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Hagyományőrzők találkoznak Szentgotthárdon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vágányzár lesz augusztusban a Gotthárdi vasútvonalon. Buszra kell szállniuk az utasoknak augusztusban a Szentgotthárd-Szombathely vasútvonalon. Pályakarbantartási munkák miatt módosított menetrend szerint közlekednek egyes vonatok. Körmend és az országhatár között figyelmeztet a GYESAV. Augusztus 8-án a Szavária Intercity helyett is autóbusz jár majd ezen a szakaszon, míg a nemzetközi forgalomban közlekedő Mura és Dráva Intercity vonatok határ átlépő utasai számára közvetlen vonatpótlókat biztosítanak. Átadták a megújult ipartelepi utat Bükön. Befejeződött a Büki ipartelepi út fejlesztése. A 900 millió forintos beruházásnak köszönhetően kiszélesítették a szakaszt, új összekötő út és buszsáv épült, valamint korszerű közvilágítást is építettek. A fejlesztéssel a Neste gyár dolgozói számára tették biztonságosabbá a közlekedést, olvasható a cég közleményében. Hagyományőrzők találkoznak Szentgotthárdon. A hónap végétől rendezik meg a Szentgotthárdi történelmi napokat, amelynek helyszíne a város várkertje lesz. A kétnapos rendezvény a Szentgotthárdi csata emlékét idézi fel, hagyományőrző bemutatókkal, haditorna programokkal, történelmi felvonulással és korabeli életképekkel. Emellett koncertek, táncbemutatók, családi rendezvények és kézműves foglalkozások is szerepelnek a kínálatban, adta hírül a város. Schneider Zoltán nyerte el idén a Kőszegi Várszínház közönsége által odaítélt Hollósi Frigyes díjat. A színművész a Jutalomjáték című darabban nyújtott alakításával érdemelte ki az elismerést. Mivel már másodszor kapta meg a díjat, a Kőszegi Várszínház örökös tagjává is választották. A Hollósi Frigyes díjat minden évben a nyári évad legemlékezetesebb színészi alakításáért ítéli oda a közönség, adta hírül a Kőszegi intézmény. Az Állatvédők Vasi Egyesületét támogatja az idei évben a Jóskarola napok. A hagyományos szombathelyi fesztiválon a jótékonyság is fontos szerepet kap. Vasárnap délután tartják az adományok átadását. A városrész rendezvénye augusztus 7 és 9 között lesz, amikor az ingyenes koncertek mellett számos családi és közösségi program is várja az érdeklődőket. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész életközösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba.
0: Sporthírek.
1: A 50-50 nyerte a kék szalag előversenyét a fehér szalag vitorlás versenyt szombaton a Balatonon. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Józsa Márton kormányos és csapata kettős győzelmet aratott, ugyanis a Balaton leggyorsabb, több testű hajóinak futurisztikus viadalát az idén debütált Raiffeisen Katamarán Grand Prix-et is megnyerte. A hagyományos hajó klasszikus összecsapását az Izsák Szabolcs emlékversenyen a Lilafüred végzett az élen. A kékszalag hagyományos tókerülő verseny csütörtökön rendezik a Balatonon.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos, gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet, kora reggel 11-19, napközben 26-33 fok között alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

ez a közelebb jössz, azt te hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Nagy erőkkel oltották az erdőtüzet Vasvár és Pácsony között. Jelentős erőket mozgósítottak vasárnap délután a Vasvár és Pácsony közötti erdőtűzhöz. Az akácos ajnövényzete mintegy 4 hektáron égett, ezért 30 tűzoltó érkezett a helyszíne Körmendről, Vasváról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A hármas kiemelt riasztási fokozatban dolgozó egységeknek sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok tovább terjedjenek, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Egyelőre nem folytatódik az M86-os gyorsforgalmi út Körmendig tervezett meghosszabbítása, valamint az M87-es építése is lekerült a napirendről. A kormány jelentős túlárazások miatt szüntette meg a két vasi beruházás koncessziós pályázatát, derült ki Vitézi Dávid tárca vezető bejegyzéséből. Az egyik új szakasz Körmend gyorsforgalmi bekötését és a térség közlekedésének fejlesztését szolgálta volna. A döntés azt jelenti, hogy a beruházásnak nincs kijelölt kivitelezője, a folytatásról később születhet új kormányzati döntés. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyarszecsődön. A rendezvényen kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, Pogács Mónika tudósít.
2: A pénteki nyitónapon 19 órától a Kertmoziban a Ludas Matyi és a Nyugati Nyaralás című filmeket vetítik. A nap folyamán a Szülőföld könyvkiadó könyvsátra is várja az érdeklődőket. A szombati programok főzőversennyel kezdődnek, az elkészült ételekre ebédidőben várják a vendégeket. A fesztivál hivatalos megnyitóját 13 órától tartják, ahol köszöntőt mond Kovács Gábor, Magyarszecsőd polgármestere és a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatóságának képviselője. A kulturális műsor 14 órától a körmendi hagyományőrző Citera zenekar fellépésével folytatódik. 15 órától egy komédia lesz látható, 16 órától a szecsődi fergetek táncosai lépnek színpadra, 17 órától pedig a brassói csillagok adnak műsor. 18 órától tartják a tombola sorsolást. Az esti programban 19 órától operett műsor szerepel, 21 órától a Stage Pass zenekar ad koncertet, 22 órától pedig Német Zsolt, Johnny DJ szórakoztatja a közönséget. Szombaton és vasárnap a sportpályán Vidám Park várja a családokat. A vasárnapi program 11 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik. Délután 15 órától a Mozogi Velünk elnevezésű rendezvény keretében kötélugró és aerobik bemutatókat tartanak, 16 órától pedig a Magyarszecsőd Szentpéterfa labdarúgó mérkőzés zárja a fesztivál sportprogramját.
1: A száraz időjárás miatt több szabadtéri tűzesethez is riasztották a tűzoltókat a hétvégén. Alsó Ülaknál másfél hektáron égett a tarló, Celdömölkön száraz ajnövényzet kapott rángra, Bükön pedig egy nyári konyha égett le. A legnagyobb beavatkozás Vasvár és Pácsony között volt, ahol egy 4 hektáros erdőtűz oltásán 30 tűzoltó dolgozott, hogy megfékezze a lángokat, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Őrizetbe vették azt az 59 éves szombathelyi férfit, akit a rendőrség a Szent Gellért utcában történt halálesettel összefüggésben gyanúsít. A férfi ellen halált okozó testi sértés miatt indult büntetőeljárás. A gyanúsított részletes beismerő vallomást tett, ezért kezdeményezték letartóztatását, közölte a Vármegyei Főkapitányság. Várják a közvilágítási hálózaton észlelt hibák bejelentését. A körmendi közös önkormányzati hivatal arra kéri a lakosságot, hogy a város közvilágítási hálózatán észlelt hibákat a hivatal műszaki irodáján jelentsék be. A bejelentések személyesen, telefonon, ügyfélfogadási időben tehetők meg, vagy elektronikus úton a városfejlesztés@körmend.hu e-mail címen. Falunapot rendeznek Bajánsenyén szombaton. A program a Körmendi Kastély Színház társulat műsorával kezdődik. Ezt követően a Tolnai család hagyományőrző bemutatója látható, majd a Pincei Néptánc csoport lép színpadra. A gyermekeket a rendezvény ideje alatt ugrálóvár, csúszda, focis, párbaj, csillámtetoválás, hennafestés és hungarikum játéktér várja. Az esti program sztárvendége Freddy lesz. Megnyílt az Óriások a fűszálak között című időszaki kiállítása az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Apát István falvi ökoturisztikai információs centrumában, közölte az igazgatóság. A Patkó stúdió által összeállított kiállítás 58 állatfajt mutat be, felnagyított részletgazdag makettek segítségével, betekintést nyújtva a környezetünkben élő apró állatok világába. A tárlat célja, hogy a látogatók közelebbről is megismerhessék azokat az élőlényeket, amelyek a természetjárás, a túrázás vagy a kerékpározás során gyakran észrevétlenül veszik körül az embert. A kiállítás egyik látványossága egy életnagyságúnál jóval nagyobb, mint egy egyméteres erdei vörös hangyamakett. A kiállítás augusztus 28-ig ingyenesen látogatható. Elkészült a 2026-os Rába Beach Basket rendezvény hivatalos összefoglaló videója, amelyet a szervezők a közösségi oldalukon tettek közzé. A kisfilm a strandkosárlabda esemény legemlékezetesebb pillanatait idézi fel. Ingyenes, interaktív, történelmi élményprogrammal várja az érdeklődőket július 31-én a Szentgotthárdi Time Tourist időutazó múzeum, ahol a résztvevők az 1664-es szentgotthárdi csata korába kalandozhatnak vissza. A szervezők tájékoztatása szerint a látogatók a hadjárat világát idéző környezetben tehetik próbára ügyességüket és probléma megoldó képességüket. A helyszín egyszerre csak korlátozott számú résztvevőt tud fogadni, ezért előzetes regisztráció javasolt a részvétel díjmentes. A második helyen végzett a Körmendi FC a negyedik négy város tornáján, miután a döntőben 2-1-es vereséget szenvedett a Lenti TL csapatától. A klub tájékoztatása szerint a torna győztese, a Lenti lett, a körmendiek ezüstéremmel zárták a felkészülési viadalt. A Körmendi FC a felkészülési torna lezárását követően a Magyar Kupa első fordulójára összpontosít. 133 ember életét mentették meg a Balatonon idén. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a vízbe fulladás megelőzésének világnapján. A balatoni vízirendészet 5 rendőrőrsön, több mint 25 szolgálati hajóegységgel, 4 vízimentő egyesülettel közösen vigyázza az ország legnagyobb 600 négyzetkilométeres területét. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalára feltöltött videójában, amelyben megmutatta a Soroksári út felett helyére került új acélhidat. A miniszter kiemelte, hogy úgy tudnak majd áthaladni Budapesten a körvasúton a vonatok, hogy közben fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, villamosra, hévre, metróra, és nem kell bemenniük a fejpályaudvarokra, amik egyébként kapacitási hiányosak. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete a szociális területen, osztotta meg Tóth Kinga Dóra államtitkár. Ez azt jelenti, első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Ezután indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. Testvérpár is van a 201. Anna Bál szépei között. A balatonfüredi Vindics Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. Első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, harmadik udvarhölgye pedig saját testvére Regina lett. Idén is a báli közönség szavazta meg a 15 legszebb lányt a balatonfüredi Anna Bálon, akik közül egy szakmai zsűri választotta ki a Bál szépét és udvarhölgyeit. A Bál szépei hagyományosan vasárnap délelőtt a kisfaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak a városba. Bárányhimlő járvány tört ki a gázai övezetben, 2 hét alatt 9300-an fertőzöttek meg, jelentette egy izraeli hírportál. A gázai egészségügyi minisztérium és az egészségügyi világszervezet adatai szerint a fertőzöttek többsége a kitelepítettek táboraiban élő gyermek. Ezekben a központokban gyorsan terjed a bárányhimlő a zsúfoltság és a betegek elkülönítésének nehézségei miatt. A vírus ráadásul már a kiütések megjelenése előtt fertőz, nyilatkozta egy bőrgyógyászati szakértő. Japánban hatalmas sikert aratott egy új kávézó, ahol robotok szolgálják ki a vendégeket, de nem teljesen önállóan működnek. A gépeket otthonról irányítják olyan emberek, akik betegség vagy mozgáskorlátozottság miatt nem tudnának hagyományos munkahelyen dolgozni. A tokiói helyen a robotok odagurulnak az asztalokhoz, felveszik a rendelést, sőt, még beszélgetnek is a vendégekkel. Szoboszlai lett a Liverpool történetének első magyar csapatkapitánya, miután a Sunderland elleni felkészülési mérkőzés második félidejében ő viselhette a csapatkapitányi karszalagot. Ez egy újabb mérföldkő a magyar labdarúgás számára, hiszen korábban egyetlen magyar játékos sem vezette kapitányként a vörösöket. Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy 4-2-re győzzenek. A magyar férfi vízilabda válogatott ezüstérmet nyert Sydneyben rendezett világkupa szuperdöntőn, amelynek vasárnapi fináléjában 15-14-es vereséget szenvedett a görög csapattól. A magyar válogatott sorozatban a harmadik világversenyen zárt másodikként, a görögök pedig történetük első győzelmét ünnepelhették.

Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se csen.

0: Nem akarok félig élni. Nem akarok félig élni. Nem, nem akarok félig
1: élni. Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára 2 hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Tornácomra ereszkedő tiszta köd.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Let's get down to business.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és a KDNP kivonulása után. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Összehívják a házbizottság rendkívüli ülését a Fidesz és KDNP kivonulása után a két ellenzéki párt kezdeményezésére. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de nem fejezhette be a hozzászólását. Az elnöklő Hallerné Nagy Anikó az esetről azt mondta, azért vette el a szót a képviselőtől, mert direkt politikai véleménynyilvánításra tért át, a kormányt kritizálta és a kollégáival kapcsolatos koncepciós pereket kezdett el emlegetni, ami nem fér bele a személyes érintettség jogintézményébe. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Három embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi két konyhakéssel támadott meg három nőt, akik közül ketten súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.